Vizsgálatok kezdetén nem állt rendelkezésre biztos információ, ezért történt meg a hatósági mintavétel és a laboratóriumi elemzés. A most megérkezett eredmények megerősítik, hogy növényi eredetű felhalmozódott és bomlásnak indult anyagról volt szó. A békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételek üzemeltetését, valamint az élővíz csatorna vízpótlását már újraindították, így minden érintett vízhasználó számára ismét biztosított a szolgáltatás. A vízminták eredményeiről a Békésvár megyei kormányhivatal sajtóközleményt ad ki, a strandok üzemeltetői pedig már megkapták a vármegyei tisztifőorvostól a határozatot a fürdési tilalom feloldásáról. 14. alkalommal rendezték meg a regionális nyugdíjas és civil kulturális találkozót, amelyet a kánikula miatt ezúttal a Csaba Gyöngye Kulturális Központ hűvös nagy termeiben tartottak. A színpadon mintegy 20 művészeti csoport mutatkozott be Békésvár megyéből. A megszokott Szent István tér helyett idén a légkondicionált Csaba Gyöngye adott helyet a kétnapos programnak, ahol Gyuláról, Békésről, Dobozról, Gerláról és Csabacsődről érkezett népdalkörök és hagyományőrző csoportok léptek fel. A rendezvény főszervezője kiemelte, hogy a találkozó már a hagyománnyá vált, és célja nem csak a szórakoztatás, hanem az aktív időskor támogatása is. A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke Jönnyik János elmondta, a legfontosabb céljuk, hogy összefogják az embereket. Egyesületükben számos szakkör működik, tánckar, énekkar, irodalmi és kézműves műhelyek, és fontosnak tartják, hogy a szépkorúak ne magányosan töltsék idejüket, hanem közösségben énekeljenek, táncoljanak és jól érezzék magukat. A fellépők között szerepelt a Csaba népdalkör is, amely mintegy 15 éve alakult, és országos szinten is elismert, a Kóta népdal éneklési versenyén ezüst minősítést kaptak. A művészeti vezető Rusznákné Tóth Erzsébet a rendezvény előtt arról beszélt, a népdalok vidám, felszabadító hangulatot teremtenek, és nagyon szeretnek együtt lenni. A fellépésekre két csokorral készültek, az egyik a szerelem jelképét, az almát jeleníti meg különböző tájegységek dalaiban, a zárócsokor pedig tréfás bordalokból állt, amelyek mindig garantálják a jó kedvet. A kétnapos találkozó ismét bizonyította, hogy a közösséghez tartozás és a népi értékek ápolása nem korhoz kötött, és civil szerveződéseknek továbbra is fontos szerepük van Békésvár megye kulturális életének fenntartásában.

0: A Magyar Fürdőszövetség 4 éve indított kezdeményezése az országos vízipisztoly csata már a hagyománnyá vált. Idén már több mint 40 fürdő, köztük 3 Békésvár megyei jelezte részvételét az augusztus 8-án szombaton 14 és 14 óra 15 között zajló rekordkísérletben. A Fürdőszövetség célja, hogy a családoknak, barátoknak és fürdőzőknek közös élményt nyújtó, közösségteremtő programot kínáljon, miközben szélesebb körben ismertétezi Magyarország gazdag termálvíz kincsét és a hazai fürdők kínálta lehetőségeket. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is lelkesen vetik bele magukat egy vidám vízipisztoly csatába. A rekord kísérlet lényege ezúttal is az, hogy egy időben minél több résztvevő játszon vízipisztoly csatát, legalább 5, ajánlottan 15 percen át. A hangsúly az adott helyszínen, adott időben aktívan résztvevők számán van. Békés vármegyéből eddig a Békés Csabai Árpád Gyógy és Strandfürdő, a Gyulai Várfürdő, valamint a Mezőkovácsházi Borostyán Kemping és Strandfürdő jelezte csatlakozását az országos rekordkísérlethez. Komoly gondokkal szembesültek az elmúlt időszakban a Békés Csabai tanyákon élők. A rendkívüli aszály miatt több lakossági kútvízhozama kritikusan lecsökkent, pedig ezek sokak számára az egyetlen vízforrást jelentik. A probléma megoldására széleskörű együttműködés indult, és most adatokat kérnek a lakossági kutakról, amelyek többsége engedély nélküli, így a hatóságok nem rendelkeznek róluk információkkal. Kocsmáros Tamás felsőnyomási gazdálkodó arról beszélt, a kút, ahol ad vizet, hol nem dadog, és hangsúlyozta, tanyákon élők számára létfontosságúak ezek a kutak, hiszen sokan nem csak állatokat itatnak és kerteket locsolnak belőlük, hanem mosásra, fürdésre is használják a vizet. Úgy véli, ha nem születik tartós megoldás, néhány éven belül élhetetlenné válnak a Békés Csabai tanyák. A helyiek szerint a gondot az aszály okozza, de az is, hogy a környékbeli gazdák ebben az időszakban is nagy mennyiségű vizet juttatnak ki a földekre. Korcsmáros Tamás úgy fogalmaz, percenként akár 1200 liter vizet is kijuttat, miközben ő ennek töredékét használja. Információi szerint a hatósági ellenőrzések során minden rendben találtak a mezőgazdasági öntözőkutaknál. Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő városi tanácsnak megerősítette, több lakossági kútvízhozama jelentősen visszaesett, volt amelyik ideiglenesen el is apadt. Kiemelte, hogy nem mezőgazdasági öntözőkutakról, hanem háztartási kutakról van szó, amelyek vizét fürdésre, mosásra, locsolásra és állatok itatására használnak. Elmondta, hogy a tanyákon élők megkeresték az érintett hatóságokat és lakossági fórumot is tartottak, amelyen jelen volt a Békés Csabai önkormányzat, a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A cél az volt, hogy tisztán lássák a probléma okait és lehetséges megoldási irányokat. A kezdeményezésre munkacsoport alakult, így széleskörű együttműködés indult a jogszerű és fenntartható megoldás érdekében. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a tanyákon élők életvitele és gazdálkodása zavartalan legyen. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mezőgazdasági vállalkozók jelenlétét is, akik öntöznek. A cél az, hogy a vízgazdálkodást észszerű keretek közé tereljék, minden érintett érdekeit tiszteletben tartva. A következő lépés az adatgyűjtés. A tanyákon élőktől információkat kérnek a lakossági kutakról, amelyeket feldolgoznak és értékelnek. Vizsgálatokkal igyekeznek választ találni arra is, hogy az engedélyezett mezőgazdasági kutak öntözése hatással van-e a háztartási kutak vízhozamára, és ha összefüggés talán szükség van-e hatósági vagy műszaki beavatkozásra. Augusztus 12-én Európa több országában teljes napfogyatkozás lesz látható. Magyarországon, így Békés Vármegyében is részleges jelenséget figyelhetnek meg az érdeklődők. A napfogyatkozás augusztus 12-én 19 óra 21 perc és 19 óra 25 perc között kezdődik, és egészen napnyugtáig tart. Az esti látványosságot tovább fokozza, hogy aznap éjjel csillaghullás is várható. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz látható. Békés Vármegyében megfelelő látási viszonyok mellett átlagosan 35-45%-os takarást figyelhetünk meg, vagyis a hold a napkorong ekkora részét fedi majd el. Budapesten 19 óra 58-kor a napfelszín 60,3%-a kerül árnyékba, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukik majd a horizont alá. Nyugat-Magyarországon még nagyobb lesz a fedés, mivel ott később nyugszik le a nap. A Vega Csillagászati Egyesület több városra közölt várható időpontokat. Szegeden 19 óra 24-kor kezdődik a jelenség. jelenség. A legnagyobb fázis 19:50-kor lesz, Kecskeméten 19 óra 23 és 19 óra 54 között, még Debrecenben 19 óra 21 és 19 óra 47 között, itt Nagymágocson pedig 19 óra 23 és 19 óra 50 között figyelhető meg. Különlegessé teszi az élményt, hogy a napfogyatkozás gyakorlatilag egybeesik a napnyugtával. A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatára lesz szükség. A szakemberek minden fórumon felhívják a figyelmet a biztonságra. Közvetlenül a napban nézni továbbra is tilos, még részleges napfogyatkozás idején is. Csak megfelelő védőszemüveggel vagy ISO 12312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő kézi napnéző eszközzel szabad követni a jelenséget. A hagyományos napszemüvegek nem nyújtanak elegendő védelmet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Több mint 200 új hallgató kezd a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán. Lemond önkormányzati mandátumáról Polgár Zoltán. Általános horgászati tilalom a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán. Új turisztikai fejlesztések tették vonzóbbá a Várhelyi tábort Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Kihirdették a felső oktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy a jelentkezők mely intézményekben kezdhetik meg tanulmányaikat. A Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán több mint 200 gólya indulhat el szeptemberben, ismertette dr. Árpási Zoltán dékán. A felvételi rendszerben összesen 500 pontot lehetett szerezni, a középiskolai tanulmányi és érettségi eredmények alapján legfeljebb 400-at, ehhez társult a maximum 100 intézményi pont. A felvi.hu oldalon közzétett ponthatárok alapján alakult ki, hogy hány ponttal lehetett bejutni a gazdasági kar különböző szakjaira. A karon több alapképzés indul nappali munkarendben állami ösztöndíjas formában. A DK-n elmondta, hogy a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, valamint a műszaki menedzser szakok a legnépszerűbbek. A műszaki menedzser képzés jelentős létszámmal indul, nem csak nappali, hanem levelező munkarendben is. A felső oktatási szakképzéseknél továbbra is a gazdálkodási és menedzsment, illetve a pénzügy és számvitel a meghatározó. A gazdasági karon jelenleg nagyjából 650 hallgató tanul, ez a létszám évek óta stabil, ami fontos alapot ad a további fejlődéshez, tette hozzá dr. Árpási Zoltán. Úgy véli, az elmúlt időszak tudatos építkezése meghozta a várt eredményt, a térség középiskoláival kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a hallgatók döntő többsége Békésvár megyei. Bízik abban, hogy a jövőben újabb szakok indítására is lehetőség nyílik. Felidézte, hogy a békéscsabai felső oktatás 40 éves múltra tekint vissza. Korábban bejelentették, hogy a Békésvár megyei kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem háromoldalú együttműködésének eredményeként a következő tanévtől levelező, 2027-től pedig nappali tagozatos jogászképzés is indul Békéscsabán. A felvi.hu adatai szerint az önköltséges levelező formában induló jogászképzésre 355 ponttal lehetett bekerülni. Augusztus 1-ével lemond önkormányzati képviselői mandátumáról Polgár Zoltán, amivel egy időben megszűnik a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztsége is. A Békési Művelődési Központ munkatársaként azonban továbbra is a városért dolgozik majd. Döntését egy Facebook bejegyzésben jelentette be, felidézte, hogy 7 évvel ezelőtt kapott bizalmat a választóktól, és kezdhette meg munkáját alpolgármesterként és képviselőként. Úgy fogalmazott, hogy a közös történetük nem ekkor indult, hiszen a városvezetői megbízatása előtt 15 éven át szolgálta Békést. 22 év számára nem csupán munkahely volt, hanem hivatás, és ahogy írta, őszintén mindennél jobban szereti a várost. Elmondta, hogy az elmúlt években szinte minden nap hajnalban járta az utcákat, hogy lássa ébredezni a várost, és gyakran ő nyitotta a hivatalt. Szavai szerint számára sosem volt teher a korai kelés, ha a közösségről volt szó, és minden elért eredményt közös érdemnek tart. Bejegyzésében arról is szólt, hogy megváltozott a világ, és vele együtt az emberek is. Úgy látja, hogy sokszor túl gondoljuk a dolgokat, okokat és indokokat keresünk ott, ahol nincsenek. Hangsúlyozta, hogy döntése mögött nincsenek rejtélyek vagy drámák. A városvezetőként eltöltött 7 év és az azt megelőző időszak után úgy érzi, eljött az ideje a váltásnak, hogy új utakra lépjen és megtalálja a belső egyensúlyát. A posztban egy bibliai gondolatot is megosztott, amely, mint írta, belső békét és megbocsátást hordoz számára. Kiemelte, hogy a város kulturális életét továbbra is segíti, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 22 évben tette.

0: Pénteken délelőtt 11 órától általános horgászati és halászati tilalom lépett életbe a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, miután a folyóban ismeretlen összetételű erős szagú uszadék jelent meg. A korlátozás visszavonásig érvényes. A Békés vármegyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya azért rendelte el a tilalmat, mert a Fekete-Körös 19291-es folyószelvényében a várajai úszó vízkiviteli műfelet feltorlódott uszadék állategészségügyi és ökológiai kockázatot jelenthet. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közölte, hogy a tilalom nem érinti a fehérköröst, valamint a kettős körösnek az összefolyástól a békési duzzasztóig tartó felső szakaszát. Hangsúlyozták, amint a veszélyhelyzet megszűnik és a tilalmat feloldják, haladéktalanul tájékoztatják a horgászokat. Korábban jelentős mennyiségű, ismeretlen eredetű, erőszakú uszadék gyűlömlett fel a Fekete-Körös Dénes-Majori szakaszán a román-magyar határ közelében. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság merülőfalat helyezett el, hogy megakadályozza a szennyező anyag tovább terjedését. A szakemberek megkezdték a szennyeződés lokalizálását és dolgoznak azon, hogy az uszadék eltávolítása, elszállítása és ártalmatlanítása mielőbb megindulhasson. A káresemény körülményeit a Békés vármegyei kormányhivatal illetékes hatóságai vizsgálják. A folyó több pontján vízmintákat vettek, de a laboratóriumi vizsgálatok hivatalos eredménye még nem ismert. A vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, és az előzetes eredmények megérkezéséig szünetel a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek üzemeltetése. A Horgászszövetség tájékoztatása szerint halpusztulást vagy más vízi állatok károsodását eddig nem tapasztalták. A szervezet arra kéri a horgászokat és a folyók rekreációs használóit, hogy kövessék a hivatalos közleményeket és tartsák be a hatályos korlátozásokat. Szeghalmon lezárult az a turisztikai fejlesztés, amely a vízisportok, a horgászok és a kiránduló csoportok számára kínál új lehetőségeket. A város a Top Plus programból 127 millió forintot nyert a várhelyi tábor és környezetének megújítására. Macsári József polgármester elmondta, hogy a projekt nettó finanszírozású volt, vagyis az áfa összegét az önkormányzat saját forrásból biztosította. Ismertette, hogy a tábor területén kis színpadot és nézőteret alakítottak ki, játszóteret építettek a kisebbeknek és nagyobbaknak, valamint tanösvény és mezitlábas ösvény is készült. A polgármester hangsúlyozta, hogy a várhelyi tábor tavasztól őszig folyamatosan kihasznált, és a fejlesztések hatása már érezhető, a helyszín az eddigieknél is vonzóbbá vált, az ország számos pontjáról érkeznek látogatók. A gát túloldalán csordogáló sebeskörös ugyancsak sokakat vonz, nem csak a horgászokat és a vízisportok kedvelőit, hanem a hétvégi strandolókat is. Bár hivatalos strandot nem üzemeltet az önkormányzat, ehhez például úszómester alkalmazása is szükséges lenne, a forró napokon így is megtelik a part. A beruházás részeként a sebeskörös partján sétányt, szalonnasütőhelyeket, padokat és asztalokat, valamint kukákat, mobilmosdót helyeztek ki, hogy kényelmesebb legyen az ott töltött idő. A parton stégeket telepítettek, sólyapályát alakítottak ki, és bérelhető kajakokat, valamint kajakszállító utánfutót is beszereztek. Mivel Újiráznál a Szeghalom közigazgatási területén kikötési pont is létesült, a vízisportok szerelmesei akár Újiráztól a várhelyi táborig is lecsoroghatnak a sebeskörösön. Macsári József hozzátette, hogy a várhelyi tábor árvízi szükségtározó területén fekszik, ami korlátozza a beruházási lehetőségeket, csak mobil felépítményekben gondolkodhatnak, stabil építményekben nem. Mint mondta, ez a besorolás a 80-as évek óta érvényes, és hiába próbálnak változtatni rajta, immár hosszú évek óta a jelenlegi időjárási viszonyok és az elmúlt évek rendkívüli aszályai miatt ez a kategória szerinte kezdi értelmét veszíteni.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sok a szere,
1: Sportrádió,
0: és még több.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Egyed Zoltán, díszlet és jelmeztervező, szcenikus és látványtervező lesz, aki 2020 óta a színpadi tervezőket, vagy más néven szcenográfusokat, színházépítészeket és technikusokat tömörítő világszervezet, az OISTAT magyarországi elnöke. A 2017-es színháztechnikai világkiállítás kiállítója volt Tajvanon, ahol a Békés Csabai Jókai Színház Karkitémia című darabjába Vámos Zoltánnal közösen tervezett technikai megoldását mutatta be. Beszélgetünk művészi pályáról, sikerekről, különleges tervezésekről, a színpadrendszerek, illetve a technika fejlődéséről, és azt is megtudhatják, hogyan kerül egymás mellé a barokk kulisszaszínpad a képregénnyel. Tartsanak velünk!

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a színházművészet. Az elmúlt közel 500 évben jelentős fejlődés történt a színpad technikában. A 16. században kezdődő fejlesztések csúcspontja a mindent elrejtő barokk kulisszaszínpad, melyet 1628-ban alkalmaztak először. A jó díszlet lehetőséget teremt a magas színvonalú színészi játékra. A mai vendégem ennek a varázsvilágnak a tudója, aki 2013 óta rendszeres szereplője a színházi világnak, ma pedig oktatja is tudományát. Köszöntöm a stúdióban Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezőt, szenikust és látványtervezőt. Szia Zoli, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szia, köszöntöm az hallgatókat én is.
2: Mi a titka a jó díszletnek? Mitől lesz jó a díszlet?
3: Hát ez egy elég érdekes, egy megösszetett kérdés. Igazából, amit én tapasztaltam, hogy nincsenek szabványok. Nyilván vannak szabályok, amikre az ember nyilván figyel, de minden díszlet egy teljesen új nulláról való kezdés. Mert annyira sokrétű szempontrendszernek kell megfeleljen, hogy emiatt nyilván fontos az, hogy ahogy mondtad, ugye a színészi játékot erősítse, ne legyen az, hogy elnyomja, vagy annyira kirívó, hogy a
2: néző csak... Együtt kell
3: működnie. Tehát, hogy igen, és egyébként rossz szó maga ez a díszlet is, mert ez annyira így dekoráció, tehát olyan, mint egy karácsonyfa dísz a fejünkben, pedig ez nem díszlet, hanem igazából én mindig úgy gondolkodok, mint tér. Tehát, hogy teret hozunk létre, amiben emberek vannak, mozognak, nem csak a színész, hanem a néző is ott van, a kettő együtt, és ezek hatnak egymásra, érzelmeket, benyomásokat adnak nekünk, az, hogy mi hogy vagyunk ebben a térben elhelyezve, kihez képest, milyen pozíció. Tehát rengeteg féle szempont van, hogy ami egy díszletet, vagy egy játékteret azzá olyanná tesz, amilyen.
2: Akár azt is mondhatjuk, hogy egy darabnak két rendezője van, az egyik rendező a színészeket instruálja, és a másik rendező pedig a teret évi be, a teret rendezi be úgy, hogy az tökéletes harmóniában legyen a színdarabbal, a színészekkel, és hogy a lehető legmagasabb színvonalú színészi játék megvalósulhasson.
3: Igen, de olyan is van, amikor ez az ember egy és ugyanaz. Tehát például Bob Wilson, ő ugye gyönyörű tereket hozott létre, és ő maga rendezte. Tehát, hogy igen, tehát ez oda-vissza így működik, de valóban ez rendezőtől függ. Van, aki jobban átlátja a díszletnek, a játéktérnek a rendszerét, van, aki kevésbé, és akkor neki jobban fogni kell a kezét, vagy jobban segíteni kell az ő munkáját. De azért a rendező az, aki minden esetben az egészet, mint egy komplex egészet át kell fogja. És a végén a végső felelősség az mindig az övé. De azért van ez a partnerség. Jó esetben.
2: Egy színdarab díszletének, vagy látványtervének az elkészítésére a rendező szokott felkérni, vagy pedig esetleg a színigazgató? Tehát milyen szabályok vannak ebben? Vannak-e egyáltalán szabályok?
3: Általában igen, vannak rendezők, akik szívesen dolgoznak velem, és akkor ők legközelebb is felkérnek, de olyan is volt már, hogy igen, hogy a színházigazgató kért meg, és mutatott be egy rendezőnek, tehát többféle útja van ennek.
2: Tehát igen. Nincsen egy gyakorlatilag egy merev formája,
3: nincs.
2: Formarendszere.
3: Ami fontos, hogy ugye megismerkedni emberekkel, kapcsolatokat létesíteni, ápolni, ami által szakmailag is az ember előre tud haladni.
2: Mi a különbség a színpad működtetésében, illetve a színpad berendezésében mondjuk egy színház és mondjuk egy zenei koncert között? Mivel hogy te szcenikus is vagy, tehát amikor ezt a tudományt tanultad, és ugye ezt oktatod is, ott kifejezetten a színházra készítik fel a hallgatókat, vagy pedig a színházra és a zenei világ kiszolgálására is.
3: Ahol én tanítok, ugye ott színpad és rendezvénytechnikusként fut az oktatás, tehát valóban úgy van, ahogy mondod, hogy nem csak színházra készítenek föl, hanem koncertre, rendezvényszervezésre is, de én azt gondolom, ugye a szakmai indítatásomból kifolyólag, hogy azért én színház technikát tanítok, tehát hogy az a természetesen nyilván, hogy más egy koncert, más egy színházi előadás, de nekem, mivel a színházom a szívemnek a csücske, és azt gondolom, hogy egy színház, nem azt mondom, hogy technikailag nagyobb kihívást jelent, mint egy koncert, mert ez nem minden esetben igaz, mert tudjuk, milyen óriási koncertek vannak, meg fesztiválok, de hogy emberileg, szellemileg a legembert próbálóbb, mert hogy ugye itt színészek vannak, rendezői koncepciók, sokszor egymásnak ellentmondó követelmények, tehát hogy ez az asztal például legyen könnyű, de lehessen ráállni és táncolni rajta, tehát ez már egy ilyen ellentmondás, és ezekre mindig tudni kell válaszolni. Nyilván egy koncertnél is vannak olyan esetek, hogy vannak ilyen kivívó helyzetek, de azért a klasszikus értelembe vett színház az mindig valahol egy másfajta kihívást jelent.
2: Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a színészekkel és a rendezővel együtt éled meg a darabot, hiszen rendkívül bele kell feltételezhetően élni magad ahhoz, hogy egyfelől ugye az igényeknek is megfeleljen az általad elkészített díszlet és látványterv, ugyanakkor viszont neked is ugye nagyon magas szinten kell ismerni a színdarabot ahhoz, hogy egyrészt inspirálódhass, és tényleg a lehető legjobb, legalkalmasabb díszletet elkészíthest hozzá.
3: Igen, igen. Én mindig, és főleg a jelmeznél ez igaz, hogy szeretem így megkérdezni a színészt, hogy érzi magát a jelmezben. Mert ha ő nem érzi jól magát a jelmezben, amit gondoltam neki, akkor az a játékát, hát nem mondom, hogy lerontja, de érzelmileg van egy akadályozó, és ez igaz a díszletre is, szerintem, hogy egy olyan teret hozzak létre, amiben, hát rosszul, de jól érzik magukat a színészek, tehát, vagy azok, akik ott dolgoznak benne, tehát, hogy nem az, hogy jól érzik magukat, hanem, hogy tudjanak azonosulni, vagy elmélyülni az adott darabnak, vagy annak az előadásnak a hangulatában, és segítse azt, hogy ha ez egy lakás, vagy egy tér, akkor a színész is bejön, és érezze, amit szeretnék a nézőnek is nyújtani. És ez érdekes, van erről egy érdekes történetem, amikor volt olyan, ez a Kiskakasnál volt, hogy az egyik ruhával nem tudtam mit kezdeni, tehát nem tudtam, hogy mi legyen a jelmez, és akkor beültem egy próbára, és megnéztem a előadást, és láttam, ahogy a színésznő viseli magát a próbán, és az ő karakteréből megihletődtem. Tehát, és onnantól hazament lerajzoltam is.
2: Nagyon érdekes. Igen. És akkor itt tegyük hozzá a kedves hallgatók kedvéért, hogy a Kiskakas Gyémánt félkrajcárja volt az első önálló díszlettervezésed, és az első jelmeztervezésed is 2013-ban, itt Békés Csabán, a Békés Csabai Jókai Színházban.
3: Így van.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a színrajzoktól a látványtervezésig, valamint a képzőművészettől a színpadtechnikáig.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Hogy kerültél erre a pályára? Gyerekkorodban volt elképzelésed, hogy esetleg valamilyen formában a színház irányába fogsz orientálódni, vagy volt valamiféle szülői vagy családi indítatás?
3: Én nagyon szerettem rajzolni, mindig is szerettem magát a kézi rajzolást, és igazából, meg az, hogy világokat így létrehozni, tehát hogy ez mindig is úgy inspirált, érdekelt, és akkor a gimnáziumban volt nekem egy nagyon-nagyon kedves rajztanárnőm, a Koroncai Andrának hívják, és amikor ugye az ember ott van a pályaválasztás előtt, ugye én is odaértem, és hát gondolkoztam ezen a művészeti pályán, és mivel, hogy megvan ez a rajzolásnak ez a szeretete, én először azt gondoltam, hogy formatervezőnek kéne menjek az Iparművészeti Egyetemre, de ahogy ő látta a rajzaimat, mert akkoriban jártam egy ilyen festőkörbe, a Lemes Mester, ez Budapesten van egy festőkör, és ott sokat szénnel rajzoltam, és ahogy ez a tanárnőm látta ezeket a rajzaimat, azt mondta, hogy az én rajzaim alapján inkább képzős vagyok, mint iparos. Tehát, hogy ezt igen, most nem értem. Tudnám elmondani, hogy pontosan, illetve nagyjából érzem, hogy ez mit...
2: Inkább a képzőművészet irányába gondolt irányítani téged, igen. Mint az iparművészet
3: igen,
2: irányába.
3: Igen, pontosan. És végül is így, és igen, és akkor ott volt ez a képzőművészeti egyetem, és maga ez a látványtervező szak, ami nekem nagyon megtetszett pont emiatt, hogy ugye ilyen kis világokat hozunk létre, és ez inspiráló volt nekem.
2: A színművészeti egyetemre is jártál, ha jól tudom, akkor ott végezted el a szcenikus képzést.
3: Igen.
2: Ez előtte volt, vagy esetleg közben?
3: Közben volt. Tehát volt az egyetemen egy halasztásom, és abban az időszakban kezdtem el, aztán folytattam az egyetemet, és akkor végül is már úgy fejeztem be ezt a színművészetén, ezt a műszaki vezetőképző, vagy szenikus képzőt, hogy már akkor itt dolgoztam Csabán, és akkor munka mellett fejeztem be, és az izgi volt, mert ugye följárkálni Pestre mindig hétfőnként, de jó volt, örülök, hogy megcsináltam, mert szeretem úgy több oldalról látni ugyanazt a problémát, és így ez megvan így a színház kapcsán.
2: Ma már gyakorlatilag ugyanilyen képzésen, vagy hasonló képzésen tanítod a fiatalokat.
3: Igen, meg is szimpatechnikusok. Igen, ők is. Nekik tanítuk, ugye, és tanítottam eddig ábrázolástechnikát itt Békés Csabán.
2: Ez egy műszaki rajz gyakorlatilag, ugye? Tehát így a színpad kiszolgáló, csak hogy hát igen, a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, persze, meg hogy maga a szcenika is, a színház.
3: A szcenikus, ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy a szcenikus az, aki olyan, mint a dramaturg, csak nem az irodalommal foglalkozik, hanem fizikával. Tehát, hogy van egy művészjelk, egy látvány, azt hogyan lehet lefordítani fizikai, technikai nyelvezetre. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy gyönyörű felhő, belibeg és napsütés és fény áradat jön mögül le a képen, akkor az hogy lehet technikailag megoldani?
2: Jól sejtem, hogy egyébként nem csak a díszlet és egyes látványelemek tartoznak bele, hanem mondjuk a függönymozgatás is.
3: Persze, hát minden, ami
2: minden, ami ugye gépészet, mindent, amit mozgatni kell, annak a megtervezése, kiviteleztetése és a mozgatása az ő feladata.
3: Hát nem csak az ő nyilván, mert ez azért csapatmunka, tehát ott van a színpadmester, díszítők, rengeteg. Tehát ezt mindig elmondják, ugye, hogy amikor az emberek látnak pár színészt a színpadon, akkor annak a hányszorosa van a háttérben, akiket sosem látnak.
2: A kulisszák mögött.
3: Tehát, hogy igen, ez így működik.
2: A bevezetőben ugye említettem a barokk kulissza színpadot. Ami mai napig is használatban van, de sok mindenben lettek azért újítások és továbbfejlesztések, és ezeket nektek mind ismerni kell. Milyen különlegességeket említenél a fejlesztésekben?
3: Igazából nagyon érdekes, hogy amiket ma klasszikus Magyarországon kőszínháznak nevezünk, azokat ugye igazából a Helmer és Felmer tervezte, illetve hát ahhoz hasonló, tehát ez a tipikus proszénium színpados színház, és hogy igazából ez a formáció, ez megmaradt. Nyilván jön egy csomó minden hozzá, stúdiószínpadok, szabadtéri színpadok, de hogy azért ez mégis úgy mind a mai napig létezik, ez az egy nézetűség, amikor a néző ül egy nézőtéren, és a színpadra, mint egy ilyen kis képernyőre tekint rá, és ott ilyen reliefszerűen mozognak a színészek. Ez érdekes, és ugye trégerek vannak, tehát ezek a díszlethúzók a színpad mélységében, meg oldalsó lábak, ez valahogy megmaradt. Nyilván ez egészült ki, meg süllyedők vannak, stb.
2: Tehát ilyen hidraulikus süllyesztő szerkezetek.
3: Igen,
2: ugye?
3: Igen.
2: De a technika ez például, az ilyen fejlődött, de az alapfelállás az
3: igen, tehát ez a struktúra, igazából ez a Wagneri struktúra már, illetve hát nem van, mert előtte is már ezt használták, de ugye ő tette ezt egy ilyen rendszerbe, és ez nagyon érdekes, hogy mind a mai napig megvan. Például az operaháznak volt ez az Asfalea rendszere, ami ugye az 1800-as évek végén épült, és nagyon jól kiszolgálta, azt hiszem 80-as években lett ez lebontva, és már akkoriban egy hidraulikus rendszer működött az operában. Tehát, hogy annyira hihetetlen, fantasztikus.
2: Igen.
3: Nyilván bejöttek például most a LED panelek, ezt most egyre inkább kezdik használni színházban is. Ez nyilván elég kétélű fegyver. Azért mondom, hogy kétélű, mert a színház az nyilván a jelen létről szól, a fizikai jelen valóságról, és amint valami virtuálisan van jelen, az már a színészeknek is, meg a nézőnek is egy másfajta szellemi állapotot jelent, vagy hogy is mondjam. Tehát más az, amikor a színész bejön a színpadra, és ott van a kasírozott sziklafal kifaragva, stb.
2: Ami
3: megfogható, meg más az, amikor van egy kétdimenziós felület, amin kis LED csipek adják azt a képet, amit én nem is érzékelek, mert olyan közel vagyok, hanem csak a néző. Tehát, hogy ez,
2: tehát a nézőtér, a láthatóság az a nézőtéren valósul meg.
3: Igen.
2: Maga a színész pedig úgy érezheti, mint hogyha légüres térben mozognak.
3: Igen. Ezt most azért mondom, mert például volt az Egri csillagok, amit itt Csabán csináltunk a Katkó Ferenccel, és ezt ott figyeltem meg.
2: LED falakat használtak?
3: Ott LED falak voltak, és egyébként nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanúgy használtuk, mint a kulissza színpadot. Tehát, hogy ezek nem voltak mozgatva, hanem mivel, hogy ugye LED panel, azt nem kell mozgasd, hiszen tudod váltani azt, hogy mit jelenítsél meg a LED paneleken.
2: A képi struktúrák változtak.
3: Változtak, de az elrendezés, hogy ott két oldalt voltak hát 1 vagy 2 méter széles és 4 méter magas panelek, két oldalt, 3 sorban, és
2: mint a klasszikus
3: kulisszaszínpad esetén, vagy hát ott nyilván több is előfordul, és hátul meg volt egy szintén egy LED panel, de az egy nagyobb, az egy háttérként szolgált, ugyanúgy, mint egy, most elképzelsz egy barokk színpadot, akkor ugyanez van. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezek a formák, ezekhez valahogy mégis ragaszkodunk, vagy hogy mennyire
2: ehhez illesztitek a modern technikát.
3: És hogy igen, és hogy gyakorlatilag
2: nagyon érdekes,
3: hogy igazából nem is, tehát mondhatnánk, hogy nem változott a struktúrája, csak a szövete, tehát hogy nem textilre festett kép volt ott, hanem LED panelek által létrehozott kép.
2: Most, hogy említetted a szövetet, ha jól tudom, akkor volt olyan előadás, ahol szövetre vetítettetek. Tehát amit elkészítettél, látványtervet, az szövetekre lett rávetítve.
3: Tüllök, ilyen is van. Ugye a LED-nek az előnye a tüllre vetítéshez képest, hogy nyilván sokkal fényerősebb, mivel ez egy fénykibocsátó felület. Amikor valamire vetítesz, akkor azt maga a projektornak a miensége, az árnyékok keletkeznek, akkor azokat valahogy kiküszöbölni. Tehát ez sokkal nehezebb. Világítás szempontjából nagyon megnehezíti a vetítés, hogy úgy világítsál, hogy azt a projekciót, vagy a vetítést azt ne öld meg vele. Tehát ilyen szempontból jobb a LED, nyilván nem lehet ez mindig eljátszani, meg nem is kell. Németországban volt Zittauban a szépség és a szörny. Na ott volt az, hogy azt csináltam, ott csak tüllőkre vetített felületek adták a díszletet.
2: És megint valami nagyon minimális díszlet.
3: Bútorok voltak, bútorok, amikre leültek, amit asztal, szék, stb. És ott ugye nem csak fix képek voltak, tehát nem csak állóképek, hanem mozgó, tehát mozgattam a teret, hogy például most ez jut eszembe, hogy amikor megy a szépségnek az apja a szörnynek a kastélyához, és akkor egyszer csak ott azt láttuk, hogy van mögötte egy ajtó a háttérre vetítve, ami egyszer csak kinyílik. És ahogy a színész ment hátrafelé, a tér megjött előre. Tehát mintha mozognánk a térben. Tehát ilyenek voltak, igen.
2: Egész elképesztő vizuális effekteket lehet kelteni.
3: Igen, igen, igen, meg illúziót. És, de ott is érdekes, hogy ott is ez volt, mint ez a kulisszaszínpados elrendezés, hogy két oldalt lábak, és hátul meg egy háttér.
0: Mivel képviseltette magát Magyarország a Látványtervezők világkonferenciáján, a prágai Quadriennálén? Hogyan lett Egyed Zoltán a színpadi tervezőket, színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet, az OISTAT tagja? Hamarosan megtudhatják a díszlet és jelmeztervezővel folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Ezek gyakorlatilag sokkal könnyebben használhatóak a jövőben a hagyományos díszlethez viszonyítva.
3: Igen, de mondom, azért ez nem megvált, tehát hogy ezzel nem lehet mindent kiváltani, meg nyilván nem mindennek áll ez jól, meg nem lehet ezt mindenre ellőni, mert akkor tényleg menjünk inkább moziba.
2: Illetve akkor meg kell találni ugye azt az érzékeny egyensúlyt,
3: igen,
2: hogy legyen fizikális, igen, díszlet, igen, és akkor a modern technikát is alkalmazzuk.
3: Pontosan. Hozzá. Igen, és akkor még ott van ugye a virtuális valóság, amiről ugye nem beszéltünk, tehát ez is nagyon fejlődik, és jön befelé vagy már itt van az előadó művészeteknek a világában. Most voltam Prágában, az idén volt a Prágai Quadriennálé, ez egy 4 évente megrendezett esemény, ami a világ látványtervezőinek a gyűjtőhelye. Nagyon érdekes, több mint 50 ország ilyenkor elhozza a maga installációit, tehát azoknak az országoknak a díszlettervezői, a krémje úgymond, vagy hogy mondjam, hoz egy alkotást, egy installációt, ami által bemutatja az ő munkáikat, és ezeknek is mindig van a PQ-nak egy tematikája, vagyis egy motto. Az idei motto az volt, hogy rare, vagyis hogy ritka. És ez azért volt ez a motto, mert ugye amikor a szervezők ezt létrehozták, akkor ugye még javában dúlt a
2: koronavírus,
3: igen, ami nagyon ritkává tette az emberi kapcsolatoknak tehát a találkozásokat, ugye kulturális intézményekbe voltak zárva, minden be volt zárva, és akkor így fölértékelődött az, hogy személyesen tudunk kontaktusba lépni egymással, és így született ez a motto, és igazából nagyon sok mindent bele lehet tenni ebbe, hogy ritka. De ilyenkor az történik, hogy minden országhoz egy, tehát ugye Magyarországról is jött egy installáció, ez a Devics Botond nevű fiatal díszlettervező, tehetséges díszlettervezőnek a munkája, és nyert is egyébként díjat, ez nagyon nagy büszkeség, a Best Design kategóriában nyert, ez a legjobb design, vagy igen, ezt már nem lehet magyarra lefordítani ezt a szót, mindegy, a legjobb tervezés, de
2: igen, talán ez lenne a
3: design,
2: legjobbra.
3: Nem csak tervezés, igen. Mindegy. Igen, Devics Botond, illetve a Tarnóczy Jakabbal közös, Jakab volt a rendező, ez a Winterreise Box, ez volt a neve, ugyanis az Örkény István Színházban volt egy előadás, a Winterreise, ugye, ami a Schubertnek ezt a dalciklusán dolgozza fel, és nagyon érdekes volt, hogy ugye ez egy romantikus dalciklus, és az egész, az installáció azt úgy kell elképzelni, egy box, egy fehér doboz belülről, egy 4x4 méteres alapterületű, meg 4 méter magas talán, de mindegy, egy szoba, amiben Borsi Balogh Máté volt ebben a performer, ő ugye opera énekes, és ő énekelte a dalciklust, de egy kék tréning felsőben, és maga a tér az annyira prózai volt, és olyan rideg, és ő ugye nagyon jól rímelt erre a témára, hogy bezártság, mert hogy nem volt utazás, hanem tehát hogy bent volt egy szobában az ének, a performer bezárva, ott volt egy hűtő, egy matrac, egy banános doboz, csupa ilyen profán, vagy ilyen hétköznapi tárgyak, és maga az installációnak a külső oldalán pedig monitorokon tudtad végighallgatni a számokat, tehát hogy énekelte az előadó.
2: Hát ez egy nagyon formabontó felépítés.
3: Hát az volt a jó benne, hogy ugye ezt a romantikus dalt ezt egy ilyen formába teszi, és ettől van egy ilyen nagyon furcsa ellentmond, vagy egy ilyen, tehát feloldja ezt a fajta romantikáját idézőjelben azzal, hogy teljesen egy ilyen rideg, fehér kockába van bezárva az ember, és
2: egy olyan környezetben, amilyenben nem vagyunk hozzászokva.
3: Igen,
2: az ilyen
3: pontosan. És ugye az, hogy mindenki be volt most zárva, és erre így ez nagyon jól reagált.
2: 2017 óta tagja vagy az OISTAT-nak, ami a szcenográfusokat, a színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet. Egy kollégáddal, Vámos Zoltánnal együtt egy közös pályázatot adtatok be, amivel nagyon szép sikert értetek el, Tajvanba is eljutottatok ezáltal. Erről mesélnél a hallgatóknak.
3: Ez a Karkitémia című előadás volt itt Békés Csabán, amit a Tege Antal rendezett, és ebbe volt egy olyan technikai megoldás, hogy használtunk egy úgynevezett PDAC fóliát. Ez egy olyan, mint egy LCD kristályos, vagy egy LCD fólia. Ma már egyébként ez teljesen ismert, szerintem. Irodákba szokták ablakra felrakni, hogyha mondjuk egy privát tárgyalást szeretnél, akkor megnyomod a gombot, és akkor az ablak elopálosodik, amúgy meg, illetve nem, akkor igen, tehát hogyha elektromosságot kap, akkor azt hiszem átlátszó, ha meg nem, akkor nem átlátszó, hanem ilyen opálos. És nekünk ugye az volt a cél, hogy volt a darabban egy plexi kocka, egy nagyjából 2x2 méteres méretű kocka, ahol belül ült három ember, a kórus, és azt akartuk, hogy bizonyos időközönként ők megjelenjenek, aztán eltűnjenek egy csettintésre, illetve vetíteni akartunk erre a felületre, és először olyan ötlet merült fel, hogy ugye ez a tipikus vetítő motoros fólia, amit az ember leenged, aztán föl, amit egy irodákban is szoktak, de hát ez nagyon lassú, tehát ez ott lefele föl, az szétveri a darabot, és akkor nekiültem így az internetnek, addig-addig mentem, hogy találtam ezt a megoldást, és akkoriban még ez nem volt annyira használva így, hát én legalábbis nem láttam, hogy így színházban. Módszer,
2: igen,
3: tehát ilyen prezentációknál igen, már láttam ilyen videót, de hogy így színházba beillesztve egy ilyen darabnak a működésében, nem, azóta már többször is láttam több helyen, és akkor így ezt a technikai megoldást adtuk be, akkor volt ez az OISTAT-nak egy projektje, a TIP, ez a Technical Invention Prize, beadtuk ezt a projektet, és beválogatták a, nem tudom, 13 közé, akiket megjelenítenek ott a Tajvanban a kiállításon, tehát dokumentálva ezek ki lettek nyomtatva, és akkor ott ezt meg lehetett nézni, magát ezt, hogy ez hogy működött, képeket küldtünk nekik, meg egy műszaki, vagy egy ilyen leírást az egészről, és akkor így mentünk ki Tajvanba az Olival 2017-ben.
2: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus- és látványtervezővel, aki beszámolt tajvani élményeiről, az OISTAT Magyar Központjának munkájáról, illetve azt is elárulja, hogy milyen különleges darabokon dolgozik most.

0: tapasztaltál Tajvanban? Mennyire mások az emberek, mennyire más a kultúra?
1: Nagyon, bizonyos tekintetben igen, de másrészt meg azért ők mégis egy infrastruktúrában, egy nyugati civilizációhoz képest talán még fejlettebb. Igen. Tehát, hogy azért az az ország, ahol a legmagasabb az egyfőre jutó mérnökök száma, meg a chipgyártástól kezdve mindenféle elektronikai eszközben nagyon élen járnak, tehát nagyon fejlett az infrastruktúra.
0: De a hagyományokat az ázsiai ember nagyon őrzi.
1: Igen.
0: Hát ilyen szempontból bizonyára talán egy ilyen kulturális sok, és ha nem is annyira sok, de egy, szóval mindenképpen egy különlegesség
1: gyönyörűség volt. Tehát egy álom, vagy egy varázsvilág. Tehát az, hogy az ember 12 órát utazik repülőn, és teljesen máshol kiköt a világnak, tehát hogy akkor észre, akkor tudatosul benned, hogy mekkora is ez a föld. Hogy 12 órán jövünk repülővel, és leszállunk, és teljesen máshol vagyunk. Most ez így banálisan hangzik, de igen. És nagyon jó volt. Tehát, hogy tényleg egy ilyen álom, mint egy tényleg másik világba kerültem volna. Az emberek nagyon kedvesek voltak. Nem tudom, hogy ez annak szólt-e, hogy európaiak vagyunk, vagy, de szerintem egyébként is van.
0: Feltételezem, hogy egymás között
1: van, is. Valószínűleg. Tehát, hogy van egy ilyen belső fegyelmezettség, vagy egy ilyen. Tehát, hogy például csak egy ilyen apróság, hogy megjöttünk, és akkor mondjuk megyek egy mozgó lépcsőn, és azt vegyem észre, hogy mindenki szépen jobb oldalt megáll, hogy aki nagyon siet, az balról előzhessen. És aztán most már ezt Pesten is láttam, hogy ez itt így működik nagyjából, de...
0: Kis fázis késés,
1: de az előtt, amikor Pesten laktam, én ezt nem... Tehát akkor mindenki jobbra-balra dőlt a lépcsőn, és én is jobbra-balra dőlök, mert így szoktam meg. De aztán az ember beáll, vagy hogy a metróba, hogy megáll, és akkor ott szépen föl van festve, hogy tessék, ide kell állni, ha föl akarsz szállni, itt meg hadd szálljon le, aki le akar szállni, és akkor nincs az, hogy összeütköztök. Tehát ezek nagyon ki vannak építve, és azt éreztem, hogy ez nem egy ilyen rájuk erőltetett valami, hanem hogy érzik, hogy ez az ő országuk, és hogy ez mennyire fontos.
0: Egy belső igény alakul ki bennük, aminek aztán a társadalomnak egy bizonyos rendezettsége lesz az eredmény.
1: Vagy még egy apróság, csak hogy amikor a repülőtértől elmentünk a hotelszobánkig, a gurulós bőröndömet nem kellett megemelnem. Mert mindenhol, ahol lépcső van, ott rampa is van. Tehát, hogy, és ezt még Berlinben se tapasztaltam, tehát, vagy Prágában, tehát, hogy ennyire végig van gondolva minden infrastruktúra, hogyha ott végigmész, akkor, vagy akár egy kerekes székesként.
0: Hát, ha annyi mérnökük van, ugyebár,
1: hát
0: értelemszerűen.
1: Igen. Az emberek is tényleg nagyon, nagyon odaadóak voltak. Például kerestem a szemüvegnek egy szemüvegtokot, nem vittem magammal a szemüvegtokot, és én szeretem, ha van nálam szemüvegtok. És hát bementem egy ilyen halálcsillag méretű plázába, és égen földön nem találtam szemüvegtokot. Aztán hazafele láttam, hol lehet venni egyébként a metró állomáson, de mindegy, ez már utólag. És akkor megkérdeztem egy eladó nőt, hogy egy hölgyet, hogy hát ne haragudjon, hol lehet ilyen szemüvegtokot kapni, és akkor azt látom, hogy a kis retikűjéből veszi ki a szemüvegtokját, kiveszi a szemüvegét, és odaadja nekem. És mondom, hogy hát ne, hát én venni szeretnék. És hát láttam rajta, hogy vérig sértődik, ha nem fogadom el.
0: Nagyon érdekes.
1: Nagyon, és még a kendőt is benne, megvan mind a mai napig, gyönyörű szép. Vagy volt egy olyan is, hogy a rendőr, vagy valami biztonsági őr volt, nem is tudom, a reptéren, mikor ilyen kis automatával ugye lehet venni jegyet a különböző közlekedési eszközökre, de hát elsőre ugye nem sikerült megérteni, hogy mit ír az a gépezet, és akkor látta a rendőr messziről, és odajött, ott termett egyszer csak a semmiből, és nyomogatta a gombot, még talán valami pénzt is bedobott helyettünk, hogy és oda, tessék itt a jegyet.
0: Tehát rendkívüli segítőkészek.
1: Aztán volt egy ilyen, ez annyira szeretem, hogy egy ilyen palackot vittem magammal, egy ilyen ásványos palackot, kifogyott, és a metroállomásnak a flaszterála leesett, veszem föl, keresem a szememben, hogy hol a kuka, de már akkor láttam, hogy egy kis nénike ilyen sárga mellénybe ott van, és veszi el tőlem, és viszi a kukába, mert hogy neki az a dolga, nem tudom, tehát, hogy fantasztikus.
0: Mindenképpen példaként is tekinthetünk erre a fajta emberi
1: előzékenységre,
0: igen.
1: Vagy figyelmesség.
0: Így van. Na most a Zoli Statra visszatérve, néhány éve te lettél a magyar központ elnöke. Ez milyen feladatokkal jár? Mit lehet tudni róla?
1: Elég sok adminisztratív feladat merül fel, főleg pályázatok kapcsán, hogyha sikerül egy-egy pályázatot megnyerni, van azzal tennivaló. 2021-ben például ott volt egy nagy kiállításunk a Margit-szigeten, a Margit-szigeti palackozóban. Ez nagyon jó volt, mert egyfajta ilyen debütálás volt, vagy nem is tudom, mert addig nem volt ilyen volumenű kiállításunk. És ennek azt a címet adtuk, az volt a címe, hogy nem nagy trúváj. És egyébként az Ávada Péternek volt ez az ötlete, ha jól emlékszem. A művészet és technológia, ez volt a tematika, és azt szerettük volna bemutatni, hogy az új technológiák, azok milyen hatással vannak az előd a művészetekre. Ezzel elég sok szervezési munka volt, meg utána a pályázati elszámolások, stb. Aztán ugye a nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása, tehát a nemzetközi eseményeken való részvétel, ez is egy nagyon fontos, de ezt már kevésbé feladatként élem meg idézőjelben, hanem ez egy öröm, tehát hogy én adminisztrációban nem vagyok egy zseni, viszont nemzetközi szinten nagyon szeretek találkozni emberekkel, megbeszélgetni szakmailag, emberleg bárhogy. Úgyhogy ezért is ez a Prága, amivel kezdtük, hogy ez is egy ilyen rendezvény volt. Ott is volt egyébként az magának az Oystatnak egy úgynevezett Oystat Hub, az angolul azt jelenti, hogy Oystat központ, és akkor ott rengeteg találkozó volt. Ez az Oystatnak az egyik fő
0: célkitűzése,
1: pontosan köszönöm, hogy szakemberek találkozzanak, mind a határterületek, tehát hogy a díszlettervező és a technikus találkozzon egymással, tegyék össze azt a szakmai tudást, ami van, illetve mindez nemzetközi szintéren is jön létre, és emiatt nagyon jó. Nem csak magánemberek, hanem szervezetek is tagjai a Magyar Oystatnak.
0: Hát ha valaki ebbe a vérkeringésbe szeretne bekapcsolódni, illetve ebbe az eszmecserébe, akkor bátran keressen meg benneteket.
1: Igen, igen. Volt most Pesten egy konferenciát márciusban, illetve decemberben is volt a Jurányiban, ami azt a nevet kapta, hogy most, mert mondd el, hogy most mivel dolgozol, most mi az, ami most szakmailag éppen terítéken van. És ez szerintem nagyon érdekes, mert ki nem lenne kíváncsi arra, hogy a pályatársak mit csinálnak,
0: hát hogy ne. Igen. Akkor én is felteszem a kérdést, hogy most mivel foglalkozol, kedves Zoli?
1: Most az egyik, ami idén szeptemberben lesz, a Gyilkosság meghirdetve című Agatha Christie regénynek a színpadi
0: adaptációja,
1: pontosan. Ez nagyon izgalmas, pont a téma miatt. Illetve a másik, amin most dolgozok, az pedig a Hunyadi Sándornak a Három sárkány című, ebből is film is készült egyébként, tehát ennek a színpadi adaptációját csinálom, ahol egyébként nagyon érdekes, hogy beszéltünk a barokk kulisza színpadról, hogy pont ez fog visszatérni megint. És azt gondoltam, hogy picit csavarjunk ezen a barokk kulisza színpadon, hogy maga a vizuális megjelenése ezeknek a helyszíneknek az olyan lesz, mint egy képregényben. Tehát, hogy viszonyulunk egy ilyen barokk kulisza rendszert, idéző tér elrendezéshez, ugyanakkor szeretnék adni egy ilyen kis fűszerezés neki, hogy picit frissítsük ezzel a...
0: Egy
1: ezzel
0: kis modernkori jelleget.
1: Hát igen, bár most már a képregény sem egy modern műfaj igazából, de valami olyan, amit azért a barokk színpadban nem szoktál.
0: Ami meg. Abban a korban nem volt jellem.
1: Igen. És maga ugye a darab a 30-as évekbeli gentry világ, és kicsit a meseszerű az egész, ahogy viselkedik benne a főhős, és emiatt is szeretném ezt így picit megidézni.
0: Sok sikert kívánok hozzá. Zoli, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezővel, szcenikussal és látványtervezővel hallhattak egy interjút.
1: Köszönöm szépen.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. Az új szervezet célja a közvagyonvédelme és a jogellenes gazdálkodás feltárása. A hivatal vizsgálatokat végezhet, átvilágíthatja a dokumentumokat és pénzügyi számlákat, emellett nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is gyakorolhat. Joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Az országgyűlés 30 napon belül választja meg a hivatal elnökét és elnök helyetteseit. Elfogadta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot, amely lényegesen csökkenti a hazai adónemek számát. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint megszűnik a széndioxid kvótaadó és a tranzakciós illeték, miközben a környezetterhelés ellensúlyozására megduplázzák a levegőterhelési díjat. A jogszabály kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok adókedvezményét és szigorítja a bizalmi vagyonkezelők szabályait, ugyanakkor a kriptoeszközök piacán a validálási kötelezettség eltörlésével támogatják a szektor fejlődését. Benyújtotta az országgyűlésnek a szakképzési törvény módosítását a kormány, amellyel kivezetnék a kettős vezetésen alapuló kancellária rendszert. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcájának javaslata szerint 2027. január 1-től a főigazgató vernék át a kancellárok feladatait a szakképzési centrumokban. A döntéshozatal gyorsítását célzó előterjesztést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete üdvözölte, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a törvényjavaslat nem rendezi a nem oktató munkakörben dolgozók bérhelyzetét. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Mese szép csütörtök reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy a Start Rádióval indul a napja. Ez már bizony a kis péntek. Itt már úgy félig benne vagyunk a hétvége hangulatában legalábbis. Hát még dolgozni kell addig egy kicsit, de ígérem, hogy hasznos információkat és jó zenéket hozok hozzá, úgyhogy könnyebben átmegy majd ez a dolog.
1: Show.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Július 30-a van ma, Juditok és a Xéniák a boldog ünnepeltek, őket természetesen innen is köszöntöm. Természetesen hamarosan a születésnaposokról is szót ejtünk, a híres neves születésnaposokról, ezek mellett pedig a legjobb dalok szólnak, csütörtök reggel is.
1: Reggel is Start, Music Latte. Start.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, Békés Csabán a Start Rádió szól, megállás nélkül a legjobb zenékkel, és természetesen köszöntjük a szülinaposokat. Arnold Schwarzenegger színész, politikus 1947-ben született ezen a napon, a legendás Jean Reno színész 1948-ban, de ezen a napon látta még meg a világot Pál László festőművész is 1846-ban.

Jó reggelt kívánok, ez itt Békés Csabán, a Start Rádió, sok zenével és persze most még többel. Egyre közelebb a 7 óra. Hamarosan friss híreket fogunk mondani. Aztán a következő órában én is hozok aktuális érdekes információkat, és természetesen majd nézzük a mai nap érdekes, jeles történelmi évfordulóit is.

0: amely jogorvoslati lehetőség nélkül korlátlan hatalmat kap a társadalom felett. Magyar Péter miniszterelnök visszautasította a vádakat és hangsúlyozta, hogy az új szervezet az alaptörvénynek megfelelően működik majd. A kormányfő kiemelte, hogy a hivatal célja az elkövetett korrupciós ügyek feltárása és a közpénzek visszaszerzése. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el augusztus 5-én kedd éjfélig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a katasztrófavédelem szakemberei. Pénteken már piros figyelmeztetés lép életbe Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében, ahol a napi középhőmérséklet a 29 fokot is meghaladhatja. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy a kánikula idején fokozottan figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra és a hőség elleni védekezésre. Romániából először telepítenek át barna medvéket külföldre egy nemzetközi együttműködés keretében. Az Ernyesti rezervátumból 4 fiatal nagyvadat szállítanak a franciaországi Sainte-Croix állatparkba, ahol a 120 hektáros területen természetes körülmények között élhetnek tovább. Romániában él Európa legnagyobb barna medve populációja, a becslések szerint a nagyvadak száma a 12 000 egyedet is meghaladja az országban. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztókészítmények használatáról.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Elhagytuk 7 órát, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Sok zene, és most még több szól nálunk, hogy jó legyen a hangulat. Csütörtök reggel is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
9: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
10: Házhozszállítás www.stoppizza.hu
9: vagy hívj minket telefonon. Bárka!
10: Bárka!
9: Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név,
10: új kaland.
9: Gyere, kösd ki nálunk!

0: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
1: Internetix.
0: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
1: Internetix.
0: Díjmentes bekötés.
1: Internetix.
0: Legmodernebb optikai hálózat.
1: Internetix.
0: Megbízható, elérhető, korlátlan.
1: Internetix.
0: Ne várj, érdeklődj a 66 333-333-as számon.
1: Internetix.
0: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Már lehetett róla korábban hallani, hogy az Európai Parlament elfogadta a társadalombiztosítási rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatát, amely egyértelműbbé teszi a más tagállamban élő vagy dolgozó uniós polgárok jogosultságait. Képzeljék el, a lényeg az, hogy az új szabályok meghatározzák, hogy melyik tagállam társadalombiztosítási rendszere alkalmazandó határon átnyúló helyzetekben, és gyorsabb információ cserét írnak elő a visszaélések felderítésére.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakor különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

0: Út támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Július 30-a van a Barátság világnapja. Nézzük a mai nap érdekességeit. 1419-ben Prágában Husz János hívei a katolikus városi tanácsnokokat kidobták a tanácsháza ablakából. 1792-ben ezen a napon énekelték el először a francia nemzeti himnuszt. És ezen a napon 1866-ban ünnepélyesen felavatták az első pesti lóvasutat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett.
0: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Köszönöm, hogy együtt kezdjük most a hét utolsó előtti munkanapját is. Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Pillanatok kérdése is 8 óra lesz. Azért is izgalmas, mert 8 és 9 óra közé is rengeteg érdekes témával, fontos információval készültem. És persze sok jó dallal, úgy, ahogy azt szoktuk a munkaidő első órájában. Úgyhogy köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot.
2: Sokat nem, sokat
3: nem.
2: Még több.
3: Start Rádió.

8 óra is elmúlt már itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Hasznos infók, jó zenék a hét utolsó előtti munkanapján. Persze, hogy a Starton, úgyhogy köszönöm, hogy együtt rádiózunk.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
5: Klíma

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak. Oh.

0: Jó reggelt itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel, amikor is a tudatos közösségi média használatot vesszük gorcső alá. Olyanokról már nem is beszélek, hogy állítsunk be időkorlátot, meg hogy kapcsoljuk ki az értesítést. A legelső, ezen túl ami fontos, hogy miért használjuk. Sokszor reflexzerűen nyitjuk meg az appokat, unalom, szorongás, megszokás, vagy éppen figyelem elterelés miatt. Tudatos használatnál érdemes feltenni a kérdést, hogy oké, most miért megyek fel? Kapcsolódni akarok valakihez? Inspirációt keresek? Vagy csak hallogatok valamit? Ha megértjük az indokot, jobban tudjuk szabályozni a használatot.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: tartson örökké!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene. Sok a zene. És még több.
4: Start Rádió. Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel, ebben az órában pedig a tudatos közösségi média használatról ejtünk pár szót. A közösségi média algoritmusok alapján mutatják meg a tartalmat. Ha nem válogatunk tudatosan, más dönti el, hogy mit látunk. Érdemes rendszeresen átnézni, kit követjük, töröljük vagy lenémítjük azokat a profilokat, akik negatívan hatnak ránk, ehelyett kövessünk olyan oldalakat, amik értéket adnak, oktató, inspiráló vagy éppen nyugtató tartalmakat. Így az online tér is tükrözi a belső céljainkat és értékrendjeinket.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zenével is most még többel. Nem sokára 9 óra lesz. Én már köszönöm a figyelmet, de jönnek majd kollégáim, akikkel hasznosan, érdekesen lehet eltölteni az egész napot, úgyhogy érdemes a munkaidőt teljes hosszában a Start Rádiót hallgatni. When I was

Radio. These are the reasons I drink.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilaza indul. Üdv a fedélzeten, hozom a jó dalokat a következő két órára. Meg annyi zene bekészítve, és érdekességek a nagyvilágból, nem sokára nyitjuk kalendárimunk mai ablakát, a jól megszokott módon rádiózzunk együtt.
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Jó.
5: Reklámot hallottak.
8: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, itt a Napilaza, és itt néhány érdekesség a nagyvilág dolgai közül nyitjuk kalenderi munkamai ablakát. 1958-ban tartották meg először éppen ezen a napon a Barátság Világnapját. Paraguayban indult el a szokás, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a Barátság Napjának ünnepsége pedig világméretűvé is tudott válni. Illetve 1863 mai napján Michiganben megszületett Henry Ford, a Ford autógyár alapítója. Illetve még egy híres ember a mai nap szülöttei között, ugyanis Arnold Schwarzenegger, színész, politikus is a mai napon született 47-ben.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádióban, a napi laza szól, az első óránk pedig lassan a végénél, de még van rengeteg jó zene, amit a műsor tartogat, és a mai névnaposaink nevét is itt tartogattam eddig magamban, viszont ne feledkezzünk meg a Juditokról és a Széniákról, nekik nagyon boldog névnapot mára, én pedig a következő órában is itt vagyok önnel a munkaidő közben.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napirazza, szóval folytatódik a műsor meg annyi jó dallal ebben az órában, és hozom a lendületet, és nem sokára az egészségünkre is fókuszálunk majd.
1: Napirazza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
4: A 14. Riharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM.

0: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Reklámot hallottak.
4: To like

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Szervezetünk fontos védelmi vonala az úgynevezett mikrobiom, vagyis a bennünk lévő mikroorganizmusok összessége. Ha az egészséges bélflóra egyensúlya valamilyen okból felborul, az hatással lehet immunrendszerünkre, ezáltal allergia megjelenésére. Kevesen tudják, hogy azoknak a gyerekeknek a bélflórája, akik természetes úton születtek, másmint azok, akik császármetszéssel jöttek a világra. Utóbbiak szervezetében például kevesebb bifidobaktérium található, viszont a staphylococcus és a streptococcus száma magasabb. Ezzel összefüggésben hozható, hogy náluk nagyobb eséllyel alakulhat ki allergia, illetve asztma. Az anyatejjel táplált, illetve tápszert fogyasztó gyermekek bélflórája is különbözik egymástól. Az anyatejjel táplált újszülöttek bélcsatornájában több a laktobacillus és a bifidobaktérium, illetve az anyatej hatására erősebb az immunrendszerük. Ezeket is jó tudni. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Loza szól. A műsornak a végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt 2 órát, ma is a délelőtt utolsó 2x60 percét. Jövök holnap is, mára pedig még kitartást a melóhoz. Sok

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 30-a csütörtök, déli 12 óra van. Optikai fejlesztést adtak át a csabai turisztikai főpályaudvaron. Veszélyes kerékpáros manőverek miatt háborognak a Békési úton. Sztár fellépőkkel tér vissza a Boszorkány Fesztivál Szeghalmon. Áramütött gólyafiókát mentettek a vízügy szakemberei. Már is mondom a részleteket. Látványos szakmai optikai fejlesztést mutattak be a közelmúltban a csabai kisvonatnál. Az újdonságot szerdán délelőtt adták át a Békés-Csabai turisztikai főpályaudvar területén, ahol a vasúti átjárók történetéről is átfogó képet adtak. Sós Imre, a turisztikai főpályaudvar vezetője felidézte, hogy a szakmai optikai tuning ötlete 3 éve született meg, és mostanra jutottak el a megvalósításig. Elmondta, májusban volt 10 éve, hogy a főpályaudvar megnyitotta kapuit, és az elmúlt évtizedben igyekeztek egyedi szokat kezdeményezéseket életre hívni. Céljuk továbbra is az, hogy bemutassák azokat a korszakokat, amikor a gazdasági vasutak működtek a megyében. A most átadott fejlesztés szerinte oktatási, nevelési célokat is szolgálhat, hiszen a MÁV-val és a rendőrséggel közösen rendszeresen tartanak programokat a vasúti átjárók biztonságáról. A szakmai optikai tuning részeként Kiri Dániel, a MÁV szegedi biztosító berendezési főnökségének vezetője arról beszélt, hogy hatalmas gépezet dolgozik azért, hogy az utasok biztonságban eljussanak úti céljukhoz. 180 éve, 1846. július 15-én indult el az első vasúti szerelmény Pest és Vác között. A 33 kilométeres utat az akkori vonat csaknem 1 óra alatt tette meg, 10 perces megállóval. Akkorival jóval kevesebb jármű közlekedett, és a vasút biztonságát elsősorban az emberi személyzet figyelme garantálta. Az ünnepségen akkor jelen volt Széchenyi István és Kossuth Lajos is. A vasút ezt követően gyors fejlődésnek indult, megalakult a Magyar Királyi Államvasút, gyakorlatilag a MÁV jog elődje. A jelzéseket akkor még zászlókkal, kürtökkel és teljes csoporudas sorompókkal biztosították. Ahogy egyre több és gyorsabb jármű jelent meg, szükségessé vált a biztonság erősítése, hiszen a vasúti közlekedéssel együtt a balesetek is megjelentek. Kiri Dániel ismertette a biztosító berendezések fejlődését, a mechanikus rendszerektől, ahol vonóvezetékkel állították a jelzőkarokat és váltókat, a jelfogós berendezéseken át eljutottak a mai számítógépes elektronikus rendszerekig. Ma már egyre kevesebb a hagyományos tekerős csapórúd, helyüket elektronikus működésű sorompók vették át, a régi izzók helyett pedig nagy fényerejű ledes fényforrások működnek. A szakember hangsúlyozta, hogy ma már nem emberek figyelik a járművek érkezését, hanem a vasúti pálya és a biztosító berendezés érzékeli azt. Amikor egy vonat közelít, láncreakció indul el, a közút felé piros jelzés jelenik meg, a csapórúd lecsukódik, majd a biztonságos idő elteltével a vonat áthaladhat az átjárón. Ezután a csapórúd felnyílik, a fény pedig fehérre vált. A vasúti átjáró tehát mindig a közeledő vasúti járművet figyeli, és nem az autókat. Egy közúti jármű féktávolsága bár néhány 10 méter, még egy gyors vonaté akár 1 kilométer is lehet. A biztosító berendezések nem ajánlást, hanem utasítást adnak. A

haladó autósnak, osztotta meg tapasztalatát az egyik kommentelő. A hozzászólások szerint, ha a kerékpárosok számára stop tábla vagy elsőbségadás kötelező tábla van kihelyezve, akkor a bicikliseknek kötelességük elsőbséget adni az autósoknak. Hasonló átvezetések vannak Jaminában, valamint a Szent István tér és a Kossuth tér találkozásánál, a belvárosi római katolikus templomnál is. Volt olyan kommentelő, aki szerint kötelezővé kellene tenni a kerékpárosok számára kresszvizsgát, hiszen ők is ugyanúgy részt vesznek a közlekedésben. Ez olyan, mintha valaki úgy menne mély vízbe, hogy nem tud úszni. Mások az előzékeny autósokat tartják felelősnek a kialakult helyzetért. Szerintük sok sofőr csak a felfestést nézi, a táblákat nem, és elengedi a kerékpárosokat vagy rollereseket akkor is, amikor nincs elsőbségük. Ez azért veszélyes, mert a kerékpáros legközelebb már úgy hajt be a kereszteződésbe, hogy azt hiszi elengedik, ám könnyen találkozhat egy kevésbé előzékeny kamionossal. Horváth László Békés csabai autós oktató korábban arról beszélt, sokan valóban nincsenek tisztában a kerékpáros átvezetések szabályaival. Szerinte az autósok egy része elkényezteti a bicikliseket, és olyan helyeken is megáll nekik, ahol nem kellene. Példaként említette a Körte sort és az Orosházi úti körforgalmat is.

0: Újra megrendezik a Boszorkány Fesztivált Szeghalmon. A 2026-os program idén is kétnapos lesz, július 31-én és augusztus 1-én. A Szabadságtér és környéke pénteken és szombaton ismét varázslatos helyszínné alakul, ahol a szervezők a legnagyobb sztár fellépőket ígérik. A Művelődési Központ Facebook oldalán közzétett plakát alapján mindkét nap számos program várja a látogatókat, a Boszorkány Fesztivál keretében pedig különleges produkciók és látványos események szerepelnek a kínálatban. Ismét bajba jutott állaton segítettek a vízügy szakemberei. Ezúttal egy áramütést szenvedett gólyafióka szorult azonnali ellátásra. A szeghalmi kollégák jelezték, hogy a sérült madár gyors segítséget igényel, ezért a fiókát a Szentesi Mentő Központ szakembereihez kellett eljutatni. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság beszámolója szerint a mentéshez igazi vízügyes összefogásra volt szükség. Mint írták, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai ezúttal is segítettek a szállításban, egymásnak a stafétát, hogy a kis gólya a lehető leggyorsabban eljusson a mentőközpontba. A kövizik közlése szerint a gólyafióka állapota stabil, és a szakemberek úgy látják, hogy gyógyítható. Azonban még kérdéses, hogy ősszel elindulhat-e Afrikába, hiszen a gólyák augusztus 20-a körül kezdik meg hosszú vándorútjukat, így az idő sürget. Ha a madár sérülése miatt idén nem repülhet el, akkor sem marad egyedül, az alapítvány gondozásában biztonságban töltheti a telet, és tavasszal újra esélyt kaphat a szabad életre. Békés Csabát jelölte meg eredeti célállomásaként az a két osztrák vitorlázó repülő, amelyek engedély és rádiókapcsolat nélkül léptek be Magyarország légterébe. A Magyar Honvédség légi készenléti szolgálata miatt azonnal riasztotta a pápai bázison készenlétben álló kutatómentő helikoptert, hogy azonosítsák és feltartsák a gépeket. A légi műveleti központ váltásvezetőjének jelentése szerint a két vitorlázógép Ausztria felől érkezett, pilótáik pedig nem reagáltak a légi forgalmi irányítás hívásaira. A helikopter személyzete többszöri próbálkozás után tudott kapcsolatot teremteni velük, miután a repülésbiztonsági előírásoknak megfelelően megközelítették a gépeket, és egyezményes kézjelekkel jelezték, hogy kommunikáljanak a magyar irányítással. A honvédségi helikopter végül nem egy, hanem két osztrák vitorlázógépet azonosított a légtérben. A személyzet a vészfrekvencián is próbálta elérni a pilótákat, a rádió kapcsolat azonban csak több kísérlet után jött létre. Ezt követően a gépek már a magyar légi forgalmi irányítással is kommunikáltak, így a helikopter visszatérhetett Pápára. A két vitorlázó repülő eredetileg Békés Csabát jelölte meg célállomásként, ám később transponderjel nélkül, de a rádió kapcsolatot fenntartva visszafordultak Ausztria irányába, majd elhagyták a magyar légteret. Nem derült ki, miért nem jelentkeztek be időben a légiforgalmi szolgálatoknál, illetve miért változtatták meg úti céljukat. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint a vadászrepülőgépek riasztására nem volt szükség, az esetet a készenléti kutatómentő helikopter beavatkozása lezárta. Július elején kezdődött meg a Békéscsabai repülőtér vitorlázó repülő nyári tábora, ahol idén 5 egyesületből csak nem 30 pilóta töltött el néhány napot a viharsarokban. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó, Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, jöhetnek a zenei kérések a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Egy vidám dalt szeretnék kérni a kollégáimnak a műhelybe. Köszönöm a sok nevetést és a jó hangulatot. Üdvözlettel, Tamás!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.

0: hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió sokzene, és még több benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! Egy dalt szeretnék kérni a férjemnek, Lacinak, aki éppen úton van, vezessen óvatosan, és tudja, hogy nagyon várjuk haza. Sok szeretettel küldi Évi és a gyerekek. Álló.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: Hello, egy pörgős számot kérnék a baráti társaságomnak, Békés Csabára. Remélem, hamarosan összejön a következő közös grillezés. Mindenkinek szép napot, üdv, Peti!

Kosztolt rádió, sok zene és még több. És ma július 30-a, csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Judit és Szénia nevű hallgatóinknak. Ezúttal nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Jean Reno, francia színész, de ma ünnepli születésnapját Arnold Schwarzenegger, osztrák születésű testi,

0: figyelmeztetnénk.
1: Ez a Startrádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 13 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig majd 35-39 fokos forróságra van kilátás.
2: Sokat nevet,
3: sokat
2: nevet.
3: Start Radio.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 30-a, csütörtök van, ma van a Barátság világnapja, ezt 68 éve tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk még érdekességeket, például 98 évvel ezelőtt ezen a napon George Eastman bemutatta az első színes filmet. 72 évvel ezelőtt ezen a napon Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben, és 128 évvel ezelőtt ezen a napon jelentették meg az első autós reklámot egy magazinban. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene.
1: Sportrádió.
0: És még több.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Valamihez ragaszkodni sokszor nagyobb kárt okoz, mint elengedni. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: És még több.
2: Stolt Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. A következő 60 percben hozom a Simple Minds-tól a She's a River-t. Itt lesz Macy Gray-től az I Try. Hallhatjuk az Aerosmith, Seal és Cerovski Henny egy-egy dalát. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot. Benne itt a Johnny Hates Jazz és a Shattered Dreams.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
2: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
8: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, július 30-a van, a mai napon a Juditok és a Kszéniák ünneplik névnapikat. A Ksénia női név görgeredetű, jelentése vendég, idegen, átvitt értelemben vendégszerető. A Judit héber eredetű bibliai női név. A héber Jehudit névből származik, amelynek jelentése Júdeából származó nő, judai nő vagy zsidó nő. Kedves Juditok és kedves Kszéniák, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Teljes szemléletváltást és évente legalább 500 milliárd forintos többletforrást ígért a magyar egészségügyben Hegedűs Zsolt szakminiszter a parlamentben. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy szeptember 1-től nullára csökkentik a vényköteles gyógyszerek áfáját, és elindítják a kórházi hűtési rendszerek rekonstrukcióját is. Az ellenzéki Fidesz és KDNP szerint az áfa csökkenés nem jelent valódi segítséget a betegeknek, míg a Tisza párt képviselői az infrastruktúra érdemi megújítását hangsúlyozták. Rágalomnak nevezte a Fidesz-KDNP azt a közösségi médiában megjelent bejegyzést, amelyben a Szülő utcai nevelőintézet egykori lakója Semjén Zsolttal azonosította az általa korábban említett Zsolti bácsit. Az ellenzéki pártszövetség közleményében jelezte, hogy a politikai manipulációnak tartott állítás miatt haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva egyelőre nem adott tájékoztatást. Megkezdődött a közmédia gyökeres átalakítása a hatályos médiatörvény előírásainak megfelelően. Az MTV-a beolvadt a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, ezzel megszüntetve a műsorgyártás és a gazdálkodás korábbi szervezeti elkülönülését. Horváth András megbízott vezérigazgató tájékoztatása szerint a műsorszolgáltatás folytonossága biztosított, a munkavállalók pedig jogutódlással kerülnek át az új, költséghatékonyabb szervezethez. Romániából először telepítenek át barna medvéket külföldre egy nemzetközi együttműködés keretében. Az Ernyesti rezervátumból 4 fiatal nagyvadat szállítanak a franciaországi Sainte-Croix állatparkba, ahol a 120 hektáros területen természetes körülmények között élhetnek tovább. Romániában él Európa legnagyobb barna medve populációja, a becslések szerint a nagyvadak száma a 12 ezer egyedet is meghaladja az országban.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Paracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom a Tears for Fears dalát, hallhatjuk majd a Sowing the Seeds of Love-ot. Érkezik majd Prince Hite Joe és Marky Mark, alias Mark Wahlberg, aki mostanában ugyan színész, de régen énekes, illetve rapper volt. A United című dalt hallhatjuk, és a következő órában itt lesz még Kelly's és Szíló közös dala, a Lil Star. És kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, és ha írnátok üzenetet, akkor a 0-20-2-21-21-20-as számra tegyétek. A Starton az Erasure-rel folytatjuk, már is itt a You Surround Me.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
4: Sok

Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felé lesz felettünk. Csapadék nem valószínű, a déli szél több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakákra. Hajnalban 20, míg holnap délután 38 fok várható.

0: Partrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, többnyire félpályás útlezárásokkal. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. Az új szervezet célja a közvagyonvédelme és a jogellenes gazdálkodás feltárása. A hivatal vizsgálatokat végezhet, átvilágíthatja a dokumentumokat és pénzügyi számlákat, emellett nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is gyakorolhat. Joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Az országgyűlés 30 napon belül választja meg a hivatal elnökét és elnök helyetteseit. A Duna teljes több mint 2400 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a közlekedést a rendkívül alacsony vízállás. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a folyó hazai szakaszán mintegy 15 szállodahajó vesztegel, és a teherhajók többsége sem tud haladni. Budapestnél kedden megdőlt a negatív rekord, a vízállás délutánra 28 cm-re süllyedt. A vízügyi előrejelzések szerint a csapadék hiány és az újabb hőhullám miatt a következő napokban sem várható javulás a hazai folyókon. Elfogadta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot, amely lényegesen csökkenti a hazai adónemek számát. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint megszűnik a széndioxid kvótaadó és a tranzakciós illeték, miközben a környezetterhelés ellensúlyozására megduplázzák a levegőterhelési díjat. A jogszabály kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok adókedvezményét és szigorítja a bizalmi vagyonkezelők szabályait, ugyanakkor a kriptoeszközök piacán a validálási kötelezettség eltörlésével támogatják a szektor fejlődését. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában érkezik a Vet-Vet-Vettől a Love is All Around, hallhatjuk majd a Jennifer Lopez-től a Waiting for the Night-ot, és a Depeche Mode-tól a Personal Jesus-t. Kellemes délután hallgassátok a Startot. Már is folytatjuk. Méghozzá Kylie Minogue, francia című, de angol nyelvű, alapvetően angol nyelvű dalával itt a Je ne sais pas pourquoi.

Sportradio.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pocsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
6: Start Rádió.
0: És még több.

Házas tart a 98-4-en, jönnek az évfordulók. 78 éve született Jean Reno színész. 160 éve ünnepélyesen felavatták az első pesti lóvasutat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. 98 évvel ezelőtt a mai napon George Eastman bemutatta az első színes filmet. 85 éve Ottawában megszületett Paul Anka énekes. 20 évvel ezelőtt hunyt el Zente Ferenc színész, a nemzet színésze, és 72 évvel ezelőtt a mai napon Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, általában félpályás útlezárással. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán. Még ebben az órában hozom Dario G-től a Carnival de Paris-t. Érkezik az Inexis-től az Original Sin, valamint a Cure-től a Friday I'm in Love. Kellemes délután hallgassátok a Startot, Bernard Durant, itt a Notorious.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
4: Start Rádió.
0: És még több.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Amerikában kitört a chips forradalom, és most nem az ízekről van szó, hanem az újak színéről. Az Egyesült Államok boltjaiban megjelentek az úgynevezett európai stílusú chipsek. A változás apró, de annál fájdalmasabb nekik. Nincs több élénk sárga vagy vörös fűszer az újakon. Ugye Amerikában, amikor belemarkoltál egy chipszes zacskóba, utána úgy nézett ki a kezed, mintha festékboltban jártál volna. Na, ezeknél az új chipszeknél elmarad a színes új, mert a gyártók elhagyták a mesterséges színezéket, és az eredmény, mint nálunk, nagyjából kevésbé rikító, nasi, letisztult a kinézet, és nincs mit lenyalni az új végéről. Na, akkor itt robbant be a komment háború, sokan konkrétan a gyerekkorukat gyászolják, mert szerintük a chipszevés csúcspontja nem az utolsó falat volt, hanem az ünnepélyes új lenyalás. Mások szerint meg végre lehet chipset tenni úgy, hogy nem kell utána szappant keresni. Egyébként ezek az új szintelen chipsek nem váltják le a régieket, csak egy extra opcióként kerültek polcokra, úgyhogy felesleges a nagy hiszti, aki továbbra is fluoreszkáló újjal akar filmet nézni, az továbbra is megteheti Amerikában.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Arecki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Benyújtotta az országgyűlésnek a szakképzési törvény módosítását a kormány, amellyel kivezetnék a kettős vezetésen alapuló kancellária rendszert. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcájának javaslata szerint 2027. január 1-től a főigazgatók vennék át a kancellárok feladatait a szakképzési centrumokban. A döntéshozatal gyorsítását célzó előterjesztést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete üdvözölte. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a törvényjavaslat nem rendezi a nem oktató munkakörben dolgozók bérhelyzetét. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezonja, július végén már országosan megjelennek a virágporszemek a levegőben. A pollen koncentráció a napokban egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a tünetek megelőzése érdekében mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, valamint használják a parlagfű pollen riasztási rendszer térképes előrejelzéseit. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el augusztus 5-én kedd éjfélig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a katasztrófavédelem szakemberei. Pénteken már piros figyelmeztetés lép életbe Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskunvár megyében, ahol a napi középhőmérséklet a 29 fokot is meghaladhatja. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy a kánikula idején fokozottan figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra és a hőség elleni védekezésre. Augusztus 31-ig kaphatnak póthatáridőt az élelmiszerkereskedők a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer utalványok visszaváltására egy új rendelet tervezet szerint. Az elszámolás módja megváltozik, a vállalkozóknak a bankok helyett a Magyar Államkincstárhoz kell fordulniuk az ellenérték átvételéhez. A módosítás a nyugdíjasokat nem érinti, számukra az utalványok felhasználási határideje nem hosszabbodik meg.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e-heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Sportrádió. És még több.
1: Beszéltünk most így a pozitív élményekről, beszéljünk most egy kicsit így a negatív élményekről, csak hogy emeljem a beszélgetésnek a fényét, meg hogy egy kicsikét úgy bizerékeljem a stressz helyzetet. Akadtak-e negatív élményeid? Akármelyik zenei projekt alatt, melyikben zenéltél, koncertek alkalmából. Kisebb-nagyobb fesztiválok azért gondolom adódtak, inkább kisebbeken szoktak lenni ugye olyan személyek, akik egy kicsit úgy felbátorodnak. Akadtak-e negatív, váratlan, kellemetlen helyzetek koncertek alatt?
2: Hát most ezeket már megszoktuk, hogy elmosta az eső, meg elment az áram, meg stb., de azért a egyik kiemelkedő az a tévé élő műsor, amikor is ugye Kálai Sanderszal a Eurovízióba.
1: Ja igen, ez legendás.
2: Igen, és ott a élőbe, hát igen, ott valamit megbabráltak, és...
1: Tehát akkor volt az, amikor ugye az András énekelt valamit, és igen, ugye maga a zenei alap az meg...
2: Egy hanggal följött, tökéletesen.
1: De utána később ezt megmagyarázták, nem? Hogy mit tudom én, WAV-ból MP3-ba konvertálták, és ugye ott, nem tudom, ott valami változott, valami hang, nem?
2: Igen,
1: nem
2: és
1: tudom,
2: hát a felpicselve, aztán így, hogy reklám, nem tudjuk, mi történik élesbe, és ott megálltunk, és eleve nagyon nagy, hát azért van súlya a tévébe játszani.
1: Igen, mert azt mondjuk el ugye, hogy általában nem mindig, de általában az ilyen tévéműsorokban a zenei aláfestés az ugye felvételről megy.
2: Hát most többnyire. De mondjuk most is játszottunk a Hennyvel a tévébe, de ott is élőbe kellett játszani. Úgyhogy annak van súlya, érződik, hogy egy ország figyel akkor. És ott élőbe ezt eljátszani, az ott, hát ez kemény volt.
1: Hogy hevertétek ki ezt az Andrásos történetet, Kálai Sanderszos történetet?
2: Hát ott ráült a zenekar egy hónapig biztos ez a történet.

0: Sportrádió.
1: Beszélgetésünk elején említettük, illetve te említetted ugye a jó tanácsot, hogy ugye a zenészek, illetve a feltörekők mire figyeljenek nagyon, de úgy kiemeltem, van-e valami üzeneted azon emberkék számára, akik most gondolkodnak azon, hogy mikrofont ragadjanak, vagy hangszert ragadjanak, és színpadra álljanak, vagy dalokat kezdjenek elírni, mire figyeljenek, mi a jó tanácsod, az üzeneted feléjük?
2: Hát ugye én most annyit még elmondok, hogy visszatértem a klasszikus világba, és elhelyezkedtem a szimfonikus zenekarba, szolnoki szimfonikus zenekarba, illetve színházba, a Budapesten az Erkel színházba, meg Szolnokiba, úgyhogy több ilyen klasszikus projekteket most már csinálok, így a délhené és pop koncertek mellett. És most én a legnagyobb üzenet az, hogy egyrészt, hogy tartsanak ki, mert én se gondoltam volna, hogy ilyen dolgokat elérek.
1: Hát de azért ez nem hétköznapi, tehát ne igen, is úgy, azért ez...
2: Igen, és ez mind tanulással lehet, mert kevés az, hogyha valaki tehetséges, mert így rám is rámondták, hogy tegyük fel, tehetséges vagy, de ezt bánom szerintem a legjobb, hogy nem tettem bele még

0: több szorgalmat, és akkor...
1: Tehát mindezek mellett, amiket azért valljuk be, egyszerű, illetve hát értsd jól nyilván, egyszerű földi halandó azért nem mindig tapasztal meg, hogy egyszerre ennyi mindenkivel és ennyi mindenben legyen benne. Tehát még mindezek mellett te így nem vagy így elégedett ezzel a dologgal, vagy úgy vagy vele, hogy még többet belerakhattál volna így a tanulásaidba?
0: Sokkal többet. Tehát tényleg, aki gyakorol, az tényleg észre gyakoroljon, mert akkor az sokkal többet ér, mint a legyakorol valaki 5-6 órákat, és nem figyel oda, vagy például egy óra minőségi gyakorlás, az nagyon-nagyon sokat ér, de mondom, hogy a szorgalmat párosítani kell, vagyis a tehetséget párosítani kell a szorgalommal. Ez az egyik, hogy a tanulás a kitörésnek a egyik lehetősége, illetve hogy a szorgalom. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 30-a csütörtök, déli 12 óra van. Optikai fejlesztést adtak át a csabai turisztikai főpályaudvaron. Veszélyes kerékpáros manőverek miatt háborognak a Békési úton. Sztár fellépőkkel tér vissza a Boszorkány Fesztivál Szeghalmon. Áramütött gólyafiókát mentettek a vízügy szakemberei. Már is mondom a részleteket. Látványos szakmai optikai fejlesztést mutattak be a közelmúltban a csabai kisvonatnál. Az újdonságot szerdán délelőtt adták át a Békés-Csabai turisztikai főpályaudvar területén, ahol a vasúti átjárók történetéről is átfogó képet adtak. Sós Imre, a turisztikai főpályaudvar vezetője felidézte, hogy a szakmai optikai tuning ötlete 3 éve született meg, és mostanra jutottak el a megvalósításig. Elmondta, májusban volt 10 éve, hogy a főpályaudvar megnyitotta kapuit, és az elmúlt évtizedben igyekeztek egyedi kezdeményezéseket életre hívni. Céljuk továbbra is az, hogy bemutassák azokat a korszakokat, amikor a gazdasági vasutak működtek a megyében. A most átadott fejlesztés szerinte oktatási, nevelési célokat is szolgálhat, hiszen a MÁV-val és a rendőrséggel közösen rendszeresen tartanak programokat a vasúti átjárók biztonságáról. A szakmai optikai tuning részeként Kiri Dániel, a MÁV szegedi biztosító berendezési főnökségének vezetője arról beszélt, hogy hatalmas gépezet dolgozik azért, hogy az utasok biztonságban eljussanak úti célba. 180 éve, 1846. július 15-én indult el az első vasúti szerelmény Pest és Vác között. A 33 kilométeres utat az akkori vonat csaknem 1 óra alatt tette meg, 10 perces megállóval. Akkorival jóval kevesebb jármű közlekedett, és a vasút biztonságát elsősorban az emberi személyzet figyelme garantálta. Az ünnepségen akkor jelen volt Széchenyi István és Kossuth Lajos is. A vasút ezt követően gyors fejlődésnek indult, megalakult a Magyar Királyi Államvasút, gyakorlatilag a MÁV jogelő. A jelzéseket akkor még zászlókkal, kürtökkel és teljes csoporudas sorompókkal biztosították. Ahogy egyre több és gyorsabb jármű jelent meg, szükségessé vált a biztonság erősítése, hiszen a vasúti közlekedéssel együtt a balesetek is megjelentek. Kiri Dániel ismertette a biztosító berendezések fejlődését. A mechanikus rendszerektől, ahol vonóvezetékkel állították a jelzőkarokat és váltókat, a jelfogós berendezéseken át eljutottak a mai számítógépes elektronikus rendszerekig. Ma már egyre kevesebb a hagyományos tekerős csapórúd, helyüket elektronikus működésű sorompók vették át, a régi izzók helyett pedig nagyfényerejű ledes fényforrások működnek. A szakember hangsúlyozta, hogy ma már nem emberek figyelik a járművek érkezését, hanem a vasúti pálya és a biztosító berendezés érzékeli azt. Amikor egy vonat közelít, láncreakció indul el, a közút felé piros jelzés jelenik meg, a csapórúd lecsukódik, majd a biztonságos idő elteltével a vonat áthaladhat az átjárón. Ezután a csapórúd felnyílik, a fény pedig fehérre vált. A vasúti átjáró tehát mindig a közeledő vasúti járművet figyeli, és nem az autókat. Egy közúti jármű féktávolsága bár néhány 10 méter, még egy gyors vonaté akár 1 kilométer is lehet. A biztosító berendezések nem ajánlást, hanem utasítást adnak a biztonságos áthaladás érdekében. Élet és baleset veszélyes módon közlekedett egy fiatal kerékpáros csapat a Békés-Csabai Békési úton, derült ki egy közösségi bejegyzésből. A poszt alatt sorra érkeztek a hozzászólások, amelyek szerint a kerékpáros átvezetések környékén gyakran látni kockázatos manővereket, és sokan vitatják, hogy ki hibázik ilyenkor, a biciklis vagy az előzékeny autós. A Békési úton a büfék közelében található kerékpáros átvezetésnél a bicikliseknek elsőbség.